Chuma dongol dilo mari kodaye Chuma dongol dilo taveri kodosani Aleka injiniya naveri kodosani Injiniya kubonarungi kodosani Igama chujelera alunge vaya sane Igama chujelera kaya majei Igama chujelera kaya majei wa mudu Igama chujelera kaya majei wa mudu